0: shorties en los New York. Oye, métele sazón, métele sazón, métele sazón, métele sazón, métele sazón, métele sazón.
1: Humberto Matic, DJ.